gyakran helyi vállalkozások hirdetéseit sugározzuk, amelyek itt nagyobb eséllyel érik el a helyi vásárlókat. Ez közvetetten hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez, mivel a hallgatók könnyebben találhatnak helyi szolgáltatásokat és termékeket. Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Klubi Rádió.
1: Újdonságok. Ritkán hallott különbságok.

20 év hűség, 20 év zene, 20 év közösség. A Profi Rádió idén júliusban 20 éves lesz. Köszönjük, hogy minket választasz. Profi Rádió, 20 éve közösen.

0: veled mindig.
1: A munkahelyeden, a konyhádban, az autódban, akár a fülesedben, vagy a hangszóródban. Bárhol és bármikor. Profi Rádió. A zene árad belőle.

Legyen szó egy rendezvényről, egy falunapról vagy egy jótékonysági bálról. Mi nem csak beszámolunk az eseményekről, hanem együtt élünk velük. Támogatjuk a helyi értékeket, mert hisszük, hogy Felső-Háromszék kultúrája ránk tartozik. Ha tudni akarod, mi történik a szomszéd utcában vagy a közeli faluban, maradj velünk. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Vajon érdekli a távoli nagyvárosi rádiókat, hogy elvesztetted a pénztárcádat, vagy hogy milyen sikereket ért el a gyereked a legutóbbi versenyen? Mi itt vagyunk, látjuk és mondjuk. Nálunk a hírek nem írnak véget a megye határnál. A mi időjárás jelentésünk neked szól, a mi híreink rólad szólnak. Egy közösség vagyunk. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Profi Rádió. A zene árad belőle.

Kézdivásárhelyről Szentkatonáig. Világszerte online. Profi Rádió. A zene árad belőle. Profi

0: Profi Rádió.
1: Újdonságok. Ritkán hallott különbságok.